Jónabót kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap ugyanidő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvodásuk áll.

0: gözetlen található baráka atom erőmű elleni közvetlen támadás súlyos radioaktív következményekkel járhat. Rafael Grossi, aki a ZENSZ biztonsági tanácsának rendkívüli ülésén szólalt fel a létesítmény ért legutóbbi dróntámadás követően, rendkívül aggasztónak nevezte a helyzetet.
1: Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette. Gáza. A dátum 2025. július 20-a. Gázában megszólaltak a szirénák, amelyeket azért kapcsoltak be, hogy Gázában a világhoz elkiáltsák. Minden létfontosságú szolgáltatás összeomlott. Mentők szirénái. Nem kellett volna a világnak riasztást kapnia? Nem kellett volna megnyitni az utakat Gáza felé? Amikor a kórházakban emberek haltak meg éhségben és gyógyszerhiányban, nem kellett volna a világnak talpra állnia és minden erejét mozgósítania? Azonban nem ez történt. A palesztinokat, nőket, gyermekeket, időseket és betegeket válogatás nélkül megöltek. A Gázában zajló népirtás nem csak az emberekre korlátozódott, hanem az élet teljes felszámolására irányuló kegyetlenségé vált. Ebben a sebekkel borított apró földdarabban gyakorlatilag semmi sem maradt az infrastruktúrából. A kórházakat célba véve bombázták le, felégették és a földet tették egyenlővé. A világ látta, ahogy a palesztinok hordágyakon, a hátukon vagy akár szekereken próbálták kimenteni betegeiket, és ahogy az egészségügyi személyzetet letartóztatták. Izrael 2023. októbere óta 1700 egészségügyi dolgozó ölt meg. Az orvosi civil szervezetek szerint legalább 300 egészségügyi dolgozót vád nélkül bebörtönöztek. Amíg működő néhány kórházat többször bombázták vagy ostrom alá vették, amíg működésképtelenné nem váltak. Nézzük meg, hogyan zajlott Gáza orvosainak, valamint a baráti országok segítségével hatalmas nehézségek árán felépített kórházainak szisztematikus pusztítása. A dátum 2023. november 3-a. A helyszín a Gáza déli részén található Al-Shifa kórház. Ha én elmegyek, ki fogja kezelni a betegeimet? Ezek a szavak dr. Haman Aloch szájából hangzottak el, akit azért öltek meg, mert nem hagyta el az Al-Shifa kórházat és a betegeit. Ő volt a kórház egyetlen nefrológusa. Utolsó interjújában a műsorvezető Amy Goodman azt kérdezte tőle, miért nem mennek délre a családjával? Ő egy kérdéssel válaszolt. Az általa feltett kérdés valójában az egész emberiségnek szólt. Ha én elmegyek, ki fogja kezelni a betegeimet? Majd így folytatta. Mi nem állatok vagyunk. Jogunk van megfelelő egészségügyi ellátáshoz, amikor megbetegszünk. Nem azért töltöttem 14 évet az orvosi egyetemen, hogy csak egy magasabb végzettséget szerezzek, vagy hogy a saját életemet a betegeimé fölé helyezzem. Azt hiszik, hogy nem a betegeimre, hanem a saját életemre gondoltam. Kérdezem öntől, asszonyom. Ön szerint miért mentem orvosnak? Azért, hogy csak magamra gondoljak? Nem ezért lettem orvos. Izrael egyik légi csapása során az otthonát célba vette, és családjával együtt megölte ezt a csodálatos embert. Ő elment, de maga után olyan lelkiismeretet hagyott, amely méltó lenne arra, hogy kórházak bejáratára azt írják. Ha én elmegyek, ki fogja kezelni a betegeimet? A dátum 2025. július 2-a. Biztosan nem hagyjuk magunkra a betegeinket és a sebesültjeinket. Ismerkedjünk meg egy másik orvossal, aki az élete árán is megőrizte a fehér köpeny becsületét. Dr. Marwan al-Sultan. Ő nem katona volt, nem hordott fegyvert. Fehér köpeny volt rajta és stetoszkóp a kezében. Gáza utolsó két kardiológusának egyike volt, valamint a Gáza északi részén található indonéz kórház igazgatója. A kórház bombázása előtt többször is felszólította a nemzetközi közösséget, hogy lépjen fel és védje meg az intézményt. Amikor Izrael arra kérte dr. Marwant, hogy hagyja el a kórházat, ő így válaszolt. Biztosan nem hagyjuk magunkra a betegeinket és a sebesültjeinket. A kórház bombázása közben is tovább mentette az életeket. A megszálló erők az épületet célba véve megölték az orvost, a feleségét, a lányát és a vejét. És a nővérét is. Lubna a szultán, a mártír halálhalt orvos túlélő lánya így nyilatkozott. Izrael csak azt a szobát célozta meg, ahol ő volt. Pontosan a szobájára, a tartózkodási helyére, közvetlenül rálőtteik a rakétát. Valójában azon a napon nem csupán egy orvos halt meg, aki diplomát szerzett, hanem egy olyan ember, aki az orvostudományt együttérzéssel egyesítette, és a gyógyítást a teste mellett a betegei lelkéig is eljuttatta. A hűség, az álhatatosság és az őszinteség szimbólumát semmisítették meg. A dátum 2024. december 28-a. A világtörténelem egy jelenetnek lehetett tanúja. Egy fehér köpenyes gyermekorvos egyedül, félelem nélkül sétált a romok között. Úti célján tankok és modern fegyverekkel felszerelt, semmilyen jogot nem tisztelő izraeli katonák várták. Akik látták, csak némán nézték. Ha a bátorság testet öltene, az Abuszafia lenne. A neve Hussam Abuszafia. Gyermekorvos és a Gáza északi részén található Kamal Adwan kórház igazgatója. A világ látta őt, ahogy a kórházát védi, ahogy a saját fiát temetését szervezi, ahogy sebesülten is a betegeit kezeli, és ahogy félelem nélkül egyedül sétál a katonák felé. Miért ment oda akkor is, amikor tudta, hogy letartóztathatják, megölhetik, börtönbe vethetik, vagy embertelen kínzásnak és megaláztatásnak tehetik ki? Hallgassuk meg a Kamal Adwan kórház főnővérét, Nabil Hamidot. A tankok mozgása egész éjjel arra utalt, hogy a kórházat meg fogják szállni, és meg fogják rohamozni. Reggel 6 és 7 óra körül próbáltuk megnyugtatni az embereket. Az izraeli erők hangosban mondunk kiabálták. Dr. Hussam, jöjjön le! Hussam határozottan elhagyta a kórházat. Majd a tankok felé indult. Dr. Hussam úgy bánt az emberekkel, mintha egyszer egy apa, egy testvér és egy fiú lenne számukra. Mintha családtag lenne. Mindig igyekezett kielégíteni a kórházban és annak környékén lévők szükségleteit. Ő és csapata elképzelhetetlen körülmények között dolgoztak. Az izraeli hadsereg gyakran telefonált a kórházba, és néha bombázással fenyegetőzött. Ha nem mentek el, azt fogjuk tenni veletek, amit az Al-Sifa kórházzal tettünk. Pusztítás és mészárlás, mondta el egy izraeli koordinátor. Kettős állampolgársága volt, így többször is lehetősége volt arra, hogy elhagyja a kórházat. Mégis maradt, különösen az orvos és egészségügyi személyzet hiánya miatt. Dr. Hussam gyermekorvos volt, de háború alatt aneszteziológusként, valamint intenzív terápiás orvosként is dolgozott, sőt, sürgőségi betegeket is ellátott. 2024. októberében az izraeli hadsereg rajtaütött a Kamal Adwan kórházon, majd ostrom alá vette azt. A műveletek során megölték Abuszafia fiát, Ibrahimot. Azonban ez még nem volt elég. Őt magát is megsebesítették, de ez sem tántorította el humanitárius küldetésétől. Dr. Hussam Abuszafia továbbra is világító toronyként mutatta az utat minden sötétség, elnyomás és zsarnokság ellen. Gecsis. Gázában nem csak az emberek emelkedtek a mártírok sorába, hanem a szolgálat közben elpusztított kórházak és fák is, amelyeket akkor égettek el, amikor még termést hoztak. Hallgassunk meg egy kórház mártírságát, amelynek még az alapja is a mártírok véréből épült. A dátum 2024. március 21-e. Az izraeli megszálló rezsim március közepétől megszegte a tűzszünetet, és újraindította a Gáza elleni támadásokat, amelyek egyik első célpontja a Palesztina-Türkia Barátság kórház volt. A kórházat dinamittal semmisítették meg. Ez volt Gáza egyetlen onkológiai kórháza. A 2023. októberében kezdődött támadások után egy időre az izraeli megszálló erők elfoglalták, és katonai főhadiszállásként kezdték használni. A kórház, az úti célunk Palesztina rakományunk a szabadság szlogennel indult szabadságflotta, Mavi Marmara hajójának emlékét is őrizte, amelyet Izrael 2010. május 31-én támadott meg, és amely során 9 török segítő önkéntes vesztette életét. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette.

Kedvesallgatóink, a Török Rádió magyar nyelvadása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért viszonthallásra.